0: 1-2-3. A Rádió Kórház kurva jó, nagyon-nagyon jó. Ez a két srác, akit mellettem van. Esküszöm, gyerekek, nagyon-nagyon jó fejek. Sziasztok!
1: Seht her, da läuft er, unser